nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: to the sound of the underground.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
4: Igen!
1: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Listen! Do it with me!

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
2: Okay, come on! 1, 2, 3.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok ezen a szépséges kora nyári hétfő délelőtt. Így hirdetem megkezdjük a hetet, természetesen pünkösdi ünneplés van, még úgy mondtak meg, hogy talán egy picike és pórótunk egy napot. El is kérem szépen a Super DJ Rádió, benne pedig Boriszkát hajt a 90-es évek legjavával, Kelly Familia nyitásban, Fallin Lambida Nelly-en. Mindenkinek szép napot és kevésbé más napot kívánok.

Ugye Regis Árev is van kísérletek a 90-es évek hozadéka, nem is tervén szerint. És a Isten úrnak is kellemes jó reggelt kívánok, mert velünk van itt. Kellemes ébredés, szép hétfőt. Megszépítsd a folytatásban egy hétfőt, Rap Remixer 91-ből jövünk tovább, close to you.

imádom kérdéseket a hosszú hétvégé és pünkösdi hétfőn pihenő szabad, amit tök jó egyébként csak mondjuk ilyenbe, nem annyira napra kész például az internet, hogy mondjuk gyógyszerre nyitvatartás, ki van írva pünköskor, nyitvatartás idő, az a pünkösd miatt esetleg ez változhat. Hát vajon mire változhat, arra zárva van? Rettenet. Na, Blackbox a folytatásban sok egy kezdőzeném is volt, ez itten kérem a Fantasy.

szépen lassan ébredezni, mi valami József úrnak is szellemes szép napot kívánok, vagy kellemeset, nem is tudom melyik a jobb, de Ivádi Gergely, Guten Morgen, természetesen köszönöm, hogy velünk vagytok. Tűntveszélek legjobbat hozom nektek ma, hétfőnként általában is, pünkösen azért estem kivétel.

Na doktor úr, tudsz segíteni a feleségem? Ez ilyen vicceskének induló történet. Az a mániája, hogy valaki lopja a ruháit. Valóban igen, állított egy testőrt melléktelen, mikor hazamentem, láttam, hogy ott áldogál az űrge a szekrényben. Nem egy emberről volt, ott egy űrge. Ki kell önteni vízzel, de egyébként pedig tényleg ilyen hülye vagy, hogy ezt elhiszed, akkor meg is érdemed a feleségedet. Ott egy űrge a szekrény. Kovács és felesége kirándulni megy, Kovács csak megkérde a vámostól, de aranyat lehet átvinni, lehet 120 kilót, na annyit azért nem. Hallod aranyom, te itt homba leszél. Azért ez mekkora büdös bunkó vicc, egyébként le is kövérezi a feleségét, de ráadásul még el sem viszi el.

Hurricane a dal 1989-es megjelenés darám is 91 ideig hívő jelleggel. Sok botránytól követett milliónnel érkezik, hiszen kedvenc emlékszem, Zita barátom ma nagyon sokáig ez volt a Best of Kitó zenénk, Limit on the Rain, és a milliónnel itt halljátok.

nem mindenki pihenőidősen, gyerekek, itt van Kovics a gyíre, nekem most mondjam, elolvat töltöm a napot, de veletek vagyok Zuglóból, hát akkor a Zuglóban is természetesen rejtett paci Zugló, ezt most találtam ki. Kutya Lajosodnak is pálinkes, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, Házi úr pedig egy egész raklap üzenetet írt nekem, azt mondja, ma is és itt sajnálattal függő vagyok, köszönöm szépen, megtisztelő kedves Házi úr, remélem azért kipihented a születésnapodat, vagy még esetleg hevered, adjon az Isten erőt és egészséget.

elveszem a 0670-45-95-995-ös. És természetesen van velünk egy mobil jó szemt, engem tudtak elérni bulik a rendezvények kapcsolatban, érdeklődni 0632-1948-07.

De kicsit morgunk is. Engem mondjuk közvetlen nem érint, bár hogyha ha érintene is, vagy ha történjen, akkor is szerintem egészen érnék hozzá. Adott egy helyzet, hogy egy tömbházban kerülték egy kiírás, hogy minden itt lakó elnézését kérünk, házfelújítást tartunk, ez nagyjából május és július között le fog zajlani. Hát, hogy tulajdonképpen egy jó fejségből kiírnak egy ilyet, elnézést kérnek. És akkor odaírja valami állat, ha nem tudok rám mit mondani mást, Isten báránya, hogyha ne legyek túlzottan sértő, hogy már nagyon unom. És így odaírja, persze név nélkül, mert ugye a lakó kiírja, hogy ő melyik az, tehát ki volt írva, hogy mit a harmadik emelet kettes ajtó. De természetesen a névtelen kommentelő, ugye gondolom a Facebookra jött, tehát nekik ő már nem írta ki a nevét, már nagyon unom. Fölhívnám a szíves figyelmét ennek a lakónak, és alapvetően a kinek, akik problémáznak azzal, hogy valahol van házfelújítás, hogy egyrészt a tömbházban van egy kötelezettség is, hogy némekképpen állag megóvása hát költeni kell, mert ha nem költesz rá, akkor fönnáll a veszély arra, ugye, hogy nem csináld meg a vízcsapokat rendesen, akkor elázik az alattad levő lakó például. Vagy hogyha nem csinálsz egészségügyi meszerést, vagy valami, akkor beköltözik Csótány Csilla és kedves kis családja. Illetve hogyha ilyen dolgok fognak történni, hogy tudom én, penészesedik a fal és nem teszel ellen, akkor a másik lakás is elkezd penészesedni, igen, ront az értékéből. És higgyétek el nekem, a legtöbb ember nem a popárt miatt, nem az asszertivitás miatt csinálja a felújítási munkátokat, hanem azért, mert szeretne jobb lakásban élni. Kurvára nem szórakozás egy lakásfelújítás, sőt inkább idegelés, míg találsz egy jó mesterembert. Ha magad csinálod, akkor az árokbeszerzése, mert a mesteremberekkel, akkor pedig azért, hogy meg is csinálják. Azért a pénzre, amit mint hogyha Dunába így dobnád bele az összeset, érted? De senkinek sem jó dolog ez, mindenkinek kényelmetlen dolog, annak is, aki csinálja, de egy picikét több tőlelem meg kellene lenni. Most hát tényleg ott tartunk, hogy ha ugat a kutya, az a baj, ha sír a gyerek, az a baj, ha papusba közlekednek, az a baj, ha húskofolnak, az a baj. Tehát, hogy mi az Isten ez a csendmániás emberek? Múltkor jött valami poszt, hogy valami kocsmát be kell zárni, mert kint halkan beszélgettek a fiatalok. Tehát, hogy és mit, hogyha Úristen csináljanak? Tehát, hogy általában ezek az emberek elfelejtik, hogy ők is voltak fiatalok. Tehát kicsikét több türelem kéne, és nem csak magunkhoz kérünk több türelmet, hanem akik esetleg egy házfelújítása vannak, annak több megértés, ha már segíteni nem akarunk rajtuk. Köszönöm. Bruce Springsteen a folytatásban közben, valamit Michael Jackson ért, és a Simpson családnak volt 1993-ban. Sláger, Budapest.

Fú, de nagyon gusztustalan soviniszta viccet kaptam, muszáj elolvastam, köszönöm kedves Gergő. Történet alaptézése, utasszállító teleutassal repül, ezek ugye rászkodik a gép, megdől balra, robban, zuhan a gép, mint az állat. Tudod a közül utasokkal, hogy hát összes hajtómű leállt, ugye ezt nem nagyon kellett ezt közölni. A gép irányítatlanul zuhan, mind meg fognak halni valószínűleg. Utasokon döbben csend lesz szó rá, majd fölpattan egy nő. Uraim, mielőtt megkalok, azt akarom, hogy éreztesse velem valamelyikünk, hogy nő vagyok. Hát megfagy a pillanat még mindig. Egy elegáns öltönyös férfi föláll, leveszi az akkóját, kigombolja az ingét, leveszi a nőz, lép és a kezében nyomja, azt mondja neki, vasad ki! Hát ennyi eszed van, édes fiam, nem mindegy. Na, Mazsinak is kellemes szétnapot kívánok. Szép napot és jó adást kívánok neked, kellemes pünkösdi hétfőt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen. Házi úrra megtudtam, hogy a reggel 4-kor kell, mi az atya úristen? Na, Budai Zoli úrnak is üdvözlet a nagy kátára. Nem hagytam ki senkit tökélyre.

Azért nem fogunk most a kedves barátaim. Már most 26 Celsius fokot mérünk, és ez melegedni fog. Persze maradt a nyári ruha, napszemüveg mindenképpen legyen nálunk. Hétről ugyanis folytatódik a napos idő, időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen futózápal azért előfordulhat. Fokozódik a nyárias meleg, délután 29 fokot is mérhetünk majd.

távolabbi kilátások szerint 29-29-32, ez már egy szerdai adat, az a picikét lesz majd enyhébb egy-két fokkal csütörtök péntek, de hétvégére megint kánikula. Én majd szerdán mindenképpen tart, tehát a májusi kánikula. Kedden például csak nem zavartalan napsütésben lesz, az ország nagy részén kánikulában lesz részünk, tehát délutára 28-33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán aztán sok napsütés és kánikulára készülhetünk ismét, délután viszont már érkezik északfelől egy jó hideg front, erős időnként viharossá fokozódó észak-nyugati széllel. A csúcs hőmérséklet a front érkezés előtt lesz majd 30 fok közül, délen lehet akár 34 fok is, de a front érkezését követően több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. Csütörtökön szintén napos időre lesz kilátás, kevés felhő lesz közöttünk, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután kellemes 23-27 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Na, nézzük, hogy mit mondanak a dokik, orvos meteorológia. Hétfőn marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A melegedése érzékenyebb körében viszont jöhet a migrénes, fejfájás, fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV sugárzás 10 és 16 között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Közlekedés meteorológia. Hétfőn az észak-észak-keleti középső tájakon alakulhatnak ki nagyobb valószínűsége kisebb záporok. Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk helyenként erős lesz az észak-észak-keleti szél. Emiatt lomolhat a járművet menet stabilitása. Tartsuk megfelelő követési távolságot. Pollenjelentés. Fenyőfélék, pázsitfőfélék, magas koncentrációban eperve félék közepes, a tölgyborza lórom útifő gombák alacsony koncentrációban vannak a levegőben. A bal csinál a hosszú hétvége utolsó napján marad a nyárias idősak napsütése, csapadék nem várható, legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok között alakul majd, vigyázzunk az UV-sugárzásra, a vízhőmérséklet viszont már hűtőn sem alkalmas, 21 fokos. Már csak a közlekedési információk jelentkezem. Szintén ebben 1990-ből közben jön Miles Griffith, az Electric Bookie.

Na kérde szépen, Kodály Gábornak is üdvözletem, küldöm szabadszállásról, ér nekünk hétfő délelőtt is, szépségeset kíván nekünk, és persze jelentkezett, hogy hallgat minket, köszönjük szépen, Gábor úr! Házi úrnak pedig köszönöm szépen a kedves szavakat, remélem mindenkinek sikerül némi emlékeket ébreszteni, 90-es években hozom a zenéket hétfőként.

sokan dolgoztak egyébként így hűködtel, ahhoz képest, hogy nekem is osztó, hogy megy a munka melegben. Neked is mondom, hogy most már azért tessék kicsikét komolyabban venni ezt, hogy erős az UV-sugárzás, tehát hogyha kint vagy, akkor tedd be a bőröd, és persze a folyadékot is tessék, mindig elpoénkodunk az alkohollal, nem feltétlenül fontos. Persze módjában szerintem azzal sincs nagy baj, de az a lényeg, hogy ilyet a folyadékot ne szerzetok ki. Sokan szokták mondani, bezzeg az öregek meg ilyenek, hogy 30 fokban nagyanyám is kapált fölfelé a melegben a dombon, csak az a helyzet, hogy most már nagyon más a klíma. Tehát most már az ilyen 28 fok is sokkal párásabb egyébként, mint akkor. És majd ennek is küldjük a palvát, hogy egy kicsit lustálkodik benne. Nem baj, az kell, az egyébként a föld pedig nem lusta. A lusta lenne, nem élnénk.

Mazsi írja nekem, hogy ez egy közmondás. Igen. Annak jó közmondása, mert annak nem annyira jó szerintem. Én találtam ki kettő nasztörőt, aminek semmi köze egymás. Az egyik az, hogy hülye vagy, mint macskát szarni. A másik pedig, hogy izzadok, mint bórja az új kapuba. Annyira rossz, hogy már jó. Nekem egyébként közmondásilag volt egy ilyen Miskolcról származó, szó szerint idézem, azt mondja, olyan veled öltözködni, mint lóval imádkozni. Hát nem tudom, hogy ki az, aki próbált lóval imádkozni, és hogyan függ össze az öltözködéssel, hogy lóval öltözködött, vagy nem tudom. Ki alussza a földből a krumplit? Nem. Szerintem az a krumpli, ami így ezért kijön, az már ott is maradhat.

Afrika Warrior az érkezik. Sokan keverték az előadót össze Dr. Ábránnal, de valójában képesek nagyon hasonló az előadó stílusa. Nem Dr. Ábrán, az Alvisnak nagy kedvenc volt akkor, talán sokan emlékeztek még rá. Ez a Skilly Papa jó!

Látom, azért jó két humor megvan, ez klasszikus, két medve megy az erdőben, egyik jobbra, a másik barna. Ugye ennek volt a másik verzió, hogy ketten jönnek ki az erdőből, az egyik futva, a másik medve. Na, Rezinger Misi úr is értékelte a Stepmusikát, természetesen 90-es évek egészen délig. Hadd legyenek azok az emlékek.

közlekedés hírek, viszont nem a 90-es évekből származnak, hanem 10 óra 40-es frissítés szerint, és nem jó hír, több személy autó ütközött össze a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél. A baleset vizsgálat és műszaki mentés idején a főút forgalmát megállították, kerülni annak, aki teheti, önkormányzati utakon lehet. Ez nem jó hír. Egyéb információ, még az ünnepi kamion tilalom 22 órától május 25-én, ugye hétfőn 22 óráig lesz érvényben. Legyenek balesetek, ez is nagyon sok. Magatokra is, pünkösdi közlekedőkre is, a hétvégi sofőrök itt maradt részeire is tessék vigyázni. Hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult.

0: egy baby, a
1: férfiak az érnek a nagy nyaralások. Ha esetleg Judena felé vennétek az irányt, amiket egy fantasztikus város, és ami kicsit olyan kettőség esetben van, a nagyon modern és a szociális tudott keveredni benne. Na, ez a bizonyos koncert találata Voyager Bál Ljubljanában található Oszó Dobli Ne Fronte utcájában, Szlovéniában. Még mielőtt az éjszakával ejtettük magunkat, ír a Kovács Patrik, hiszen ezt ő hozta nekem, hát miután belevetettük volna magunkat az éjszakába, az Orisszába, hogy Ljubljana tartogatott még egy olyan vizuális és folyékony katarzist, amit bűn lenne kihagyni a krónikákból. Ez a Voyager Bál, ami közvetlenül a pályaudvar mellett fekszik, és már a küszöbön átlép egy teljesen más dimenzióba repít. A belső dizájn valami eszméletlen eklektikus keverék, az ember felnéz a plafonról, hogy hatalmas robbantett Voyager űrszonda maketteleszkedik alá, nagy kedvencem, miközben a térben teljesen természetes módon megfilmelett egy csillogó diszkógömb, egy békebeli analóg bakelit sarok is, hát tényleg egy eklektikus dolog ez, egy egész atmoszféra 70-es éves kifi látomásra randizott volna egy hamisítatlan zenei klubbal. Na de kérem szépen, van itt nehéz tüzelség, kerek 16 sörcsap feszül a falon, létezik rastvonal, léteznek komló, grátnátok, de nyúlva jó szó, és az ember legyen a talpának az űrszond alatt, nem veszte a ponalat a harmadik, negyedik tétel után. Hogy így még kifejezetten az a hely, amit nem akar bejárni a steril belvárosi dizájnkosmák sorába, megvan a maga sajátos kozmikus karaktere, a zene zseniális, a sörök hűtéses csapolása pedig hibátlan, a szlovén fővárosban jártok, és a sörözést összeköntétek egy kis intergalaktikus időutazással, a Voyager tessék belőni koordinátának. Egyébként kaptam fényképeket is, hát zseniális, tényleg a külcsín, belcsín, minden harmonizál egymással, nagyon jól látható leddel kivilágított ártáblák, ugyanúgy alkoholok, nem alkoholok vannak mutatva. A dizájn ez tényleg eklektikus, hát itt aztán minden, pont egy Notorious B.I.G. lemezt látok itt éppen előttem, tehát aztán tényleg itt minden a diszkó világára is tud hajazni, hát tényleg amilyen a 70-es éveket hozta a skifi lázban, úgyhogy mindenképpen ajánlom szíves figyelmetekbe, Ljubljanában, a Voyager Bál, Oszó Dobli Ne utcájában. Fogyasztatok ma is felelősséggel.

0: Tudom, hogy nem vele.
1: Simsi Music Factory szólt a munkagyárból.
0: Tűzöm nekünk a hűnő.
1: Vévézünk 94-es a felvétel, Sázi Luisa folytatásban.

És érdekességes, hogy mondom aztán közben a Boris Kopot. Épp ilyen szóval félről földolgoztam oda, hogy jól mehet, jól mehet, hogy az 90-ben amolyan emlékébresztésképpen, mert eddig is beledolgozás volt. Úgy tűnik a dal olaszul, tessék figyelni.

amore, kutyáztok amore, jó, mert hát jó, mert szólt egyébként a fordítás olaszban. Megint a Belly Band Remixé vagyunk, torzadásban is tovább. Do you want, például a Salt-N-Pepa felvétele. Le is mondom akkor, mit az ennek a csillagok.

Na kedvesében akkor a jóféle kis Boris Kopp, május 25-e, és persze kóstol az elején. Működt hétfőn sokkal könnyebben találod a közös hangot másokkal, még olyan emberekkel is, akikkel korábban nehezebben ment. Ugye a kommunikáció, hogy nem az előből való haladás működik, hanem a nyitottság és az együttműködés bizony. Mikák, a mai nap kedvez a tudatos tervezésnek és azoknak a beszélgetéseknek, amelyek segítenek tisztában látni a te jövődet, érdemes odafigyelni arra, hogy azokra az emberekre, akik támogatni próbálnak meg akkor is, ha elsőre nem teljesen értesz velük egyet. Ikrek, pünkösd hétfőn sokkal harmonikusabban működtetek a kapcsolataid, mint az elmúlt napokban egy új ötlet vagy váratlan meghívás inspiráló lehet, hogy segített kiszökkenni a megszokott rutinból, ha van ilyen. Rákok, mind a különösen kedvez az őszinte nyugodtságnak, egy váratlan fölismerés vagy spontán helyzet segített más szemmel nézni egy régóta úzódó problémára. Micsoda mondatok ezek, oroszlán? Pünkösd hétfőn jól esett egy kicsit lelassítani, és jobban figyelni arra, mi tölti fel igazán az energiáidat, a mai nap támogatja az együttműködést, különösen akkor, ha hajlandó vagy meghallgatni mások nézőpontját is. Hát nézőpontot szerintem az elég nehéz meghallgatni. Szűz, a mai nap inspiráló lehet számodra, különösen akkor a kreatív vagy közös projekteken dolgozol, vagy projekten egy váratlan ötlet vagy találkozás segített finomítani a te terveidet, ugye? Mérlegek, a hold a te jegyedben jár, ezért ma sokkal érzékenyebben reagálsz a környezetedre és a kapcsolataidra, és spontán változás vagy új lehetőség először kiszönkented, de végül rájöhetsz arra, hogy pont erre van szükséged ahhoz, hogy tessék előrelépni, ugye? Skorpió, pünkösd hétfőn különösen fontos lett a tiszta kommunikáció és az érzelmi egyensúly, egy váratlan fordulat vagy spontán ötlet segített feloldani egy régóta húzódó feszültséget, neked is nyilasok! A mai nap segített könnyedebben kezelni egy olyan helyzetet, amely az elmúlt időszakban túl nehéznek vagy bonyolultnak tűnt, és spontán programban váratlan találkozás különösen sok örömet hozhat, Bakmin Boriska! Pünkösd hétfőn könnyebben találhatsz olyan megoldásokat, amelyek egyszerre praktikusak és kreatívok. Egy beszélgetés vagy új ötlet segíthet tisztában látni a hosszabb távú céljaidat, és különösen fontos lehet az együttműködés, mert mások támogatása sokkal többet számíthat, mint te gondolnád. Tudnám, ez a gondolnád. Bizonytől. Majdnem kedvez az új ötleteknek és azoknak a váratlan felismeréseknek, amelyek teljesen más irányba terelhetik a terveidet, egy apró változtatás most sokkal nagyobb eredményt hozhat, mint várnád. Halak, végül, hogy nem utolsó sorban, pünkösd hétfőn különösen inspirált és érzékeny lehetsz, a mai nap arra ösztönöz, hogy bátrabban mutasd meg az érzéseidet és az elképzeléseidet. Na, a bátorságban ne legyen hiány, viszont szerintem érdemes minket hallgatni továbbra is. Hozom az emlékeket 90-es évek legjavából, egyik mindig a Super DJ Rádió.

Mindig érkeztek, Lovász Károly Józsefnak is kellemes szétnapot, ahogy ő is szétnapos napot kíván nekünk. Jó adás, köszönjük szépen, kedves Károly József úr! Remélem az emlékévesztés mindenkinél.

hármasamat ismerve, nem is annyira fura a történet, egy autó aljából 24 kilométert utazott egy kiszökött cica. Kérem szépen, Olap egy 4 éve szigorúan benti macska, aki a gazda szerint állítólag a saját árnyékától is fél. Aha. Hát ennek ellenére a bajszos kalandvágyó kisúrant a lakásból, és 4 napon keresztül sikerült elkerülnie a nyilvánosságot, pedig online és plakátok formájában is folyamatosan keresték ugye a gazdái. Nem tudna, hogy eltűnése után melyre bujkált, annyi biztos, hogy hát talált egy fantasztikus, nagyszerű, vidám menedéket egy környékbeli jármű aljában. Na, az általa biztonságonak ítélt pillanat viszont egyszer csak ugye elkezdett mozogni, és ment 24 kilométert. A csodával határos módon a jármű tulajdonosa Abigail Harrison, a Cat Protection, az Egyesült Királyban működő jótékony szervezet dolgozója, és pont a munkahelyre érkezett. Na hát mondjuk ez elég fura véletlen, de higgyük el. Harrison azonnal gondoskodott a cica biztonságba helyezéséről, megkönnyebbülve konstatálta, hogy nincsen rajta sérülés, viszont volt benne mikrocsip, megtalálták, hogy ki a gazdi, úgyhogy ugyanabból a városból érkezett a Cat Protection irodájába, mint Harrison. Minden olyan gyorsan történt, valószínűleg a motor háztető alá vagy a kerékjáratba bemászott, az otthonom közelében aztán elaludt a cica, úgyhogy gyakorlatilag szomszédok vagyunk, nyilatkozta Harrison. Hát lehet, hogy ez így történt, a lényeg a cica legyen jól, a többi nem számít. Hogy ez van, DJ Bobo viszont már is érkezett egy nagyszerű megoldással, még a korai szakaszból, ez az I Love You.

azoknak, hogy rengeteg bizarr dolog létezik. Én szerint bizarr szépségtrükk terjed Oroszországban a férfiak között. Hát aki ugye nézett már küzdős foltot élőben vagy tévében, netalán űzi vagy űzte valamelyik formát, annak ismerős lehet a karfiol fül fogalma, hogy általában a birkózóknál. Ugye ilyenkor a bőr eltávolodott a porcokkal és kettő között vérömleny alakulhat ki. A porcok elhalása és a vérömlenyek miatt megnyúlt bőr a kötőszövetek hegesedése miatt a fülkagyból eldeformálódhat, tulajdonképpen ezt nevezik ugye karfiol fülnek. Egyre népszerűbb az Oroszországban élő férfiaknál ez. Mindez azonban nem azzal érik el az erősebbik nem képviselő, hogy elmennek boxolni, birkozni, hanem hogy kés alá fektek, plastikai műtét, de hülye. Ezzel együtt azonban Közép-Oroszországban is trendelett a karfiol fül csináltatás, hát hogy keményebbnek tűnik az ember. Az eljárás egyébként nem megfizethetetlen, azt mondják, egy orvos, egy orosz lapnak elmondta, 26 ezer forintért csinál egy ilyet. A műtét így is népszerű, a megszólaló szakembernél például egy hónap felőle mindent elbetett, hát aki hülye. De most nem tudok erre mit mondani, olyan, mint a tetoválás, nem? Vagy... valaki kír valami keményet, hogy üs vagy ez az élet, az egyik, hogy ettől keményebb, de nem az. Karfiol fültől sem kellett. A vizualitás nem pótolja a tudásnak az erőt szerintem. Hát érdekes.

Kérdezzében Orbán Lénak volt ünnepünk ma, azaz Keresztnében természetesen Orbán, a latin eredeti jelentése városi finom művelt udvarias ember, ugye urbánusban alakult név. A másodlagos mai névnap Bársonyka, Bedő, Csatád, Madléna, Magda, Magdaléna, Urbána, Ervin, Márkus, Urbán, Egon, Gerő és Gergely névnap is van ma. Kis boldog névnapot kívánunk, holnap az Ebelinek és a Fülöpök ünnepük a névnapjukat, és persze a szülcsenapcsiszót ki se hagynám. Nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, akinek ha van, vagy éppen.

láttam, hogy nem tudnak se kívánságműsor tartani, ezért aztán egy picit most engedek a kérést, legyen ez Scooter, I'm Raving, Budai Zoli úrnak sok szeretettel, 1995.

Egy kérdésszerűség, szinten kérdésséges végéről, étjénsz az áldolgozásban, egy abba utánzás, vagy éppen abba reprodukció, vagy egy esélyt nekem az a tök a chance on me. Ez igen, Misi úrnak is kedveskedjünk.

sokat nem kell mondani, ezen napon pünkösd hétfőt ünnepeljük. 2087 van Orbán napja, akik a szőlőművesek, kádárok, kosmárosok paszhónusa. Apjuk a napját tartjuk 63 éve. Nemzetközi törölköző nap van 25 éve, ugye ez a Galaxis Utikalaus Topposoknak című filmes könyvhez köttető. Ezzel 6 éve született a pápa szerint Szent Hetedik Gergely, korábban nem túl népszerű pápa volt. Milyen népszerű pápa? 2024 éve született Fyodor Fyodorovics Brandt, németországi születési Oroszországban élt zoológus. 2016 éve független Argentína. 49 éve született Jászi Alice Magyar Alice Pantomi művész, a korszerű gyógytorna alapjának megteremtője. 47 éve született Dienes Valéria írónő, és 139 éve született Péter Szinár Szent Pió, a katolikus kamaszok és civil önkéntesek védőszentje. Pió atyáról beszélünk, de rá is emlékszünk ma.

Felkezdtük az áradalat, hogy gyorsan elmondom, hogy 18 órától Szatmári Zoli lesz itt veletek, és alapozza meg még mindig a hétfői hangulatot. 18 órakor pünköst hétfőn hallgathatjátok őt is. Viszont kényelvel a felvétel a Krista Zender, egy trídás klasszikussal elköszönnék tőletek. Ez volt a 90-es évek ankétja. Remélem legközelebb is bennem tartozok. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Boriszkát hallottátok az elmúlt 120 percben. Sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: It is 90s, 2000s, Music Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: 80-as évektől

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Radio.
1: Ön a szerelem dr. számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: kell zenélnünk. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: This one goes out to
0: yeah.
2: Hát akkor csórát, a szép napot vagy délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt egy ilyen kis beugrós Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 6 óráig pörgetek pár lemezt. Plusz 3670 45 95 ez a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bárkinek bármilyen nyugja van, nyugodtan írjon nekem. Én mindenkinek nagyon jó kajdózást kívánok. A zenei felhozatalról annyit, hogy nem tudom, legfőképp 90-es, 2000-es, én nem, mindenféle izét is hoztam, azt is. Na nézzük, 1994 az első zene, az egyik kedvencem, imádok vele kezdeni, Jam & Spoon featuring a Plavka és a Find Me. Találj meg, a gyönyörű szép zene, én úgy gondolom, így kezdésre. Na, akkor utcu neki.

Timiknél, akkor itt van a két törzs tag, Kolozs Imi. Szia, szép napot, szia Tomi, örülök, hogy beugrottál. Köszönöm, Imi, örülök, hogy hallgatsz. Úgy, ahogy Bazsi is írt, szia Tomi, csapjunk bele. Köszönöm a délutánod. Itt van velünk a Ladás Szabi is. Isten hozott, Simon. Köszönöm szépen, uraim. Jó kagylózást kívánok nektek.

A Vibert itt velünk, Encsike, a szíjaim már megtaláltalak, IPA, szia kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti, Pipa, épp a garázsban pakolok, mikor egyszer csak egy ismerős intro, gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, jó adást, puszcsika Encsike, hello Encsi, jó kagylózást!

kattogunk is tovább a következő 90, ne szanyarul, hogy 96-os zenével. Ami nem más, mint Hallamda és a Hold On Tight egy nélkül.

éppen négyet írunk. Jött Danny Tenaglia és a Bottom Heavy. Egy iszonyatosat nagyot szólt a klubokban. Eltelt jó pár év, 2008, újra elővette az öreg ezt a fincsi zenét, aztán hozott rá egy remixet 2008-ban. Na ez fog érkezni itt a Szuperen, figyelj!

Közben nézzük tovább a Vibert is, hisz hát itt van velünk az én kedvenc figurám, Pálcika ember is beugrott. Írja nekem, szia DJ Simon, köszönjük a beugrósadit, kellemes szuper zenélgetést. Köszönöm szépen, kicsit úgy lazulgatok. Éppen. Remélem ti is. Itt van velünk Szabó Gábor, RR. Szia DJ Simon, de jó, hogy beugrottál, keleti, mint egy falat kenyér, ahogy mifelénk mondják. És hogy úristen, mi az az elem, az volt a Salva Mia. Oh yeah. Egy Way Out West remixben. Na persze, természetesen. És azt mondja, hogy még a husi a jobban sül ezen a muzsik... Aha, még a husi is jobban sül ezen a muzsikákra. Köszönjük szépen, nagyon jó muzsikák! Igazán nincs mit, grillezzél te átuk!

21-ére ugrunk. Jön igazi bedrock. Jön az Emerald. Na nem az eredeti, hanem egy Filterheads remix. Ők mindig olyan furán remixelnek. Ön kis érdekesen.

megérkezett Csokis Zsolti is a Viberünkre. Annyit ír. Szia Simi, sziasztok szuperek! Felső tárkány jelen. Hello Zsolti, jó kagylózást neked is!

Kádár Lajos is bejelentkezett, azt írja a Német Jelen, gondolom itt Németországra gondol. Üdv, DJ Simon, üdv, Lajos. Flash-ej te is.

és még mindenőtt még teljesen befelesenik magunkat, van egy ilyen kis közérdekű információm. Napvilágot látott a Super DJ találkozó ideje, helyszínje és stb. Stb. Mert azt már tudjátok egy ideje, hogy július 24-25-26 lesz a Super DJ Rádió találkozó, az Aero Hotelben lesz a Jakab szálláson. Vannak szállási lehetőségek is, mindenféle összeget, én most nem kezdem el felsorolni, hogy mi mennyibe kerül, hanem tessék megnézni a Facebookos oldalunkat, ott minden fel van tüntetve. Van lehetőség két ágyasra, francia ágyasra, egy ágyasra, apartman, arról vendégház, lehet pótágy, sőt, kis állatot is lehet hozni, akinek kutya van, vagy éppen mocsesza, akkor azt hozhatja magával. Persze mindennek ára van. Van kemping, lehet lakóautózni is, lehet sátorozni is, lehet fürdeni is akár. Az étkezés benne van egyébként, a reggeli és a vacsora a szállás árában. Ebédet saját magadnak kell állni. Aztán még van nagyon sok információ, amit érdemes elolvasni. Csak azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a Facebookos oldalunkat, ott minden fel van tüntetve. Akár még sétarepülést is lehet. Szép kártyával is lehet fizetni. Szállást foglalni pedig Lakner Évnél lehet. De még mindig mindent, azt mondom, mindent meg lehet találni a Facebookos oldalunkon. Nem kezdek el mindent felsorolni, hogyha nem probléma nektek. Ha bármilyen kérdésetek lenne, akkor azt ott megtaláljátok. Meg hát ott leszek én is, tudjátok. Akár. Na, itt van velünk az Isa István is. Annyit írt nekem ki Isa István, hogy kúra Viber. De nem így, tehát nem V-vel, hanem hogy nem értem igazából, hogy most mi. Valaki eljár egy kúrát venni, ő a Viberen teszi ugyanezt. Hello István, örülök, hogy itt vagy.

0: tessék, beugrottam azért szépen. Hát csak trágálkodni akartál itt nekem, István.
1: Ennyi.
0: Tudod, hogy mindent egyből fölolvasok, vagyok ilyen állat. Még meg kell tanulnom ilyen nem spontán azonnal reagálni a dolgokra. És ha már annyira flasherünk itt, akkor 1999 áprilisába ugrunk. Ugyanis, hát ezt már játszottam párszor, de az van, hogy megint csak egy olyan zene fog érkezni, amit amúgy is imádok.
1: És szeretném, ha ti is megszeretnétek. Oh yeah, jön a Breeder, mint előadó. És a Twilight Thunder.
0: Ha már itt nagyon izé flasherünk, akkor villámlik, akkor már itt legyen egy kis hátszele is a dolognak. Na figyeljetek!

Most nagyon jó zenék, úgyhogy jó, hogy vagy. Köszönöm szépen, nagyon jó is, hogy vagyok. Jól is vagyok. Bazsi azt írja, hálásak vagyunk. SB Anna. Bazsi, jössz te még az én utcámba? Ez még rímelt is te.

sem már úgy voltam vele, hogy volt már BBA mindenféle verzióban, mindenféle zenéje, akkor jöjjön végre az a bizonyos 7 Days and 1 Week. Na de nem az eredeti még mindig. Ha négy harag, akkor nem az eredeti jön, hanem egy 2007-es remix. Egyenesen Feri Kostén. A Feri, tudod, a kéményes Feri. A tollából jön a remix. Itt a Szuperen, figyelj! És ne csak figyelj, kajdlózz is!

tudjátok. Ezt az előadék ki, nyomja nekünk az AC, DC című nótát. Csak éppen fel azt mondják, hogy Smoke Machine. Oh yeah, Smoke Machine. Az igazi füstkép érkezik.

Markasz megérkezett, itt van velünk Kis Alexandra és azt írja, szia Simon, Szandi vagyok Markaszról. Mackót tocsni, lepcsánka ki, hogy ismeri, sütök a kertben, medencét takarít az Adikán Facebook. Van program, közben téged kagylózunk, millió puszi, Szandi. Hello, Szandi. Hello, Ati. Hát én mondom neked, hogy vasárnap ugye én is éppen a lapcsánkát sütöttem. Így imádom, hogy így a nagyon apró habosra reszelem ugye a krumplit, meg bele a matató ujjamat is. Úgyhogy most ilyen kis nyílt a vége, nagyon nyíltan tudok róla beszélni. Jó kagylózást nektek is!

0: És ha már egyszer 5 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light, beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem, egészen 6 óráig, aztán 6 óra után senki sehova, hisz hát jön hozzátok Szatmári Zoli kollégám, hozza nektek a zeneboxot, remélem jól mondtam. És hozza az ő fincsi zenét, oh yeah, itt a Szuperen, egészen 8 óráig.
1: Smoke Machine. Smoke Machine.
0: Oh yeah, figyeld, Bazi.
1: Smoke Machine.

Igen, hogy van retro boxot hoz? Köszi, Jancsi. Látom, valaki figyel, nem csak én, nem? Ez is ilyen ilyen kis, ez a robot box. Na és az van, hogy ha már egyszer elmondtam így az adás elején, akkor elmondom itt a közepén is, hogy már kint van minden info a Facebookos oldalunkon, a Super DJ Rádió Facebookján, a Super DJ Rádió találkozó, ami ugye július 24-25-26-án lesz. Jakab szálláson az Aero Hotelben. Vannak szállás lehetőségek, nem azt mondom szállási, szállás lehetőségek mindenféle módon. Francia ágy, dupla ágy, egy ágy, apartman, Aero vendégház. Lehet pótágyat is, meg pótgyász is, de pótágyat is kérni. Lehet hozni kis állatot magatokkal. Van kempingezési lehetőség. Az árakat és minden egyéb információt a Facebookos oldalunkon megtaláltok. Remélem találkozunk. Addig is, Smoke Machine.

Ez szuper, menjünk tovább. Jön mindenki kedvence, aki állandóan itt szól, minden egyes élő adásban lehet azt mondani, hogy legalább egyszer biztos megszólal. Az 1999-es klub romboló lehet azt mondani. Mindenki imádta, és úgy vagyok vele, hogy 2008-ban csináltak neki egy rohadt jó remixet. Egyébként el lehet találni, minden évben van egy jó remix ennek a zenének. Jön a Three Divers on the Vinyl, vagy vinil. És a Grease 2000, azaz a görög 2000. Ez meg itt egy Eric de Kongnig remix. Oh yeah!

Space Manoeuvres. És mindenki az űrbe vágyott, lehet azt mondani. Hozta nekünk a Space Manoeuvres a Stage 1-t. Na hát megint nem az eredeti jön, hanem 2004-ben Liama and Moore úgy gondolta, ebből lehet csinálni egy nagyon brutál remixet. Hát lett is belőle, figyelj!

aztán megérkezett a jamaikai Nandi is hozzánk a plusz 3670459595-re, azaz a mi Viberünkre írt nekem, azt írja, szia Simon, sziasztok, kagylózók! A frankó köszönék, told neki, relax! Oh yeah, ez ám a relax!

következő progresszív trendszel 1999-ben jött nekünk Armin van Buuren. Akkor még csak Armin néven. Becses neve Armin Josef Jakobs Daniel van Buuren. És hozta nekünk a Lost Soul Society mini albumot. Arról én a B oldalt hozom. Jön a Virgo.

27. És a Virtuoso Stay után, vagyis a Stay With Me után jöjjön egy csodálatos kis égkő, azt lehet mondani. Banco de Gaia hozta nekünk ezt a bizonyos égkövet. Jön az Obsidian.

tudtam, ilyen csikének ez be fog ugrani, ha szírja, oh yeah! Oh yeah, itt van velük Tóth Tamás is, hello, hello! Hello, Simon, kezdődhet a hét! Köszi! Oh yeah! Így van, oh yeah! És meg fogjuk nézni, hogy mennyire passzolnak itt a korszakok. 2022-ből visszaugrunk 1999-be. És a csodálatos zene után egy még csodálatosabb zene jön. Már akkor tudták, mivel fogunk itt közlekedni, legfőképp lítiummal egyelőre. Jön a Paragliders és a lítium. Oh yeah! Egy Oliver Lee remixben, itt a Szuperen!

2003-ból érkezik, és hogy mindig nincs meg vinilen. Sajnos ez még mindig CD-lőtt pörög, de egyszer hozzájutok, jön a pin drop. Érted, pin drop. És a Corporate Entertainment, ki tudtad mondani, jól van? Hát én ezt tudom ajánlani mindenkinek, aki éppen kajlózik az utolsó zenét. Ezetlen jó zene szerintem, egy fincsi felépítkezős.

természetesen a zene végig fog pörögni, ahogy az szokott lenni. Aztán érkezik hozzátok a Retrobox Szatmári Zolival. Egészen 8 óráig itt a Szuperen, úgyhogy senki sehova. Szóval még egyszer, a záró zene, csak mert annyira imádom. Szóval a Pin Drop és a Corporate Entertainment. Nagy belépő ez. Szóval én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem volt itt ebben a kis fincsi beugrós adásban. Ami biztos, pénteken jövök, ami nem biztos, lehet, hogy máskor is jövök. Figyeljétek a Facebookos oldalunkat, a viszont kajdózásra. Csácsubicsá, sziasztok! Oh yeah! Bocsánat, közben beleolvastam a Retroboxos cuccba. Nem tudom, hogy hogy sikerült. Remélem, Zoli majd észreveszi, hogy írtak neki.

0: Szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a jeles napon, pünkösd másnapján 2026. 5. hó 25-én, vagy május 25-én, így is mondhatnám. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és ahogy hallhattátok, a Super DJ Rádiót hallhattátok, vagy halljátok most is, és azonnal szeretném megragadni az alkalmat, hogy DJ Simonnak megköszönjem azt az időszakot, azt az elmúlt 2 óra hosszát, amikor egy nagyon jó kis szettet összeállítva a elektronikus zenéket hozta nekünk, és egy jó hangulatot, jó kis pörgő zenéket hozott. Köszönöm szépen neki, hogy itt volt velünk, és hogy ezen dolgozgatott, mert hogy ugye az általános munkarendben dolgozóknak a mai nap ugye pihenő, kivéve aki mondjuk rádiós, és a kedves hallgatóinak hozza a műsorokat, meg kivéve az, aki egyébként valamilyen indítatásból annak ellenére dolgozik, mint ahogy én is tettem egyébként, úgyhogy nekik is szóljon majd a következő dal is, meg az összes dal itt a Retroboxban egészen 8 óráig itt leszek veletek. Amit még szeretnék gyorsan elmondani itt az elején, Viber szám, aki még nem ismerné, nyugodtan lehet Viberelni, +36 74 5 95 9 95. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy a Facebook oldalán a Super DJ Rádiónak kint vannak a részletei a Super DJ Rádió találkozójának, ugye 7. hónap 26-a között lesz ez a találkozó, egyébként az Aero Hotel Jakabszállás sportrepülőtéren. Minden olyan dolog kint van, amit tudni lehet erről, ha valaki szeretne jönni és beszeretne jönni, vagy bizonyos dolgokat igénybe szeretne venni, részletek fent vannak. Én megmondom őszintén, sokat nem tölteném vele az időt, hogy most elkezdjem ezt részletezni. Kérlek benneteket, hogyha érdekel benneteket, akkor látogassátok meg az oldalt. No, akkor csapjunk is bele, szép délutánt, késő délutánt kívánok mindenkinek, még maradunk egy kicsit a 90-es években.
1: Super DJ Rádió.

Hát bizonyos szempontból, ha én fonetikusan szeretnénk kiejteni no more, vagy no more, ez a Max, és hát szeretnénk megemlékezni azokról a hallgatóktól is, vagy hallgatókról is, akik itt vannak, egyrészt akár a Retrobox csoportba, Józsit üdvözlöm és Mazsit, tudjátok, nyugodtan lehet jelentkezni a Retrobox csoportba, ugyanúgy benne van itt a Viberen, csak éppen összejön egy társaság, és ilyenkor akár mehet a duma, mehetnek a viccelődések és érdekes képek is, és hát szeretném ugye kiemelten megint csak Istvánt is köszönteni. Csodás pünkös másnapot kívánunk neked, Dreamer Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család örül neked, hogy itt vagy, tudod, mi mindig várunk, csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, én pedig azt mondom, hogy hello Erdőszentgyörgy, hello Isa család, nagyon jó szórakozást kívánok, remélem, hogy hosszú ideig itt maradtok velünk, és most már tényleg fogunk tudni majd irogatni egy keveset, és ennek gyakorlatilag nagyon is fogunk majd örülni. És akkor itt van az ismeretlenünk, jaj! Szia kedves Dreamer, szia szuperek, Encsike továbbra is jelen, gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves Super DJ rádió hallgatóknak, persze kellemes zenehallgatást és jó adást. És ugye az előbb említettem, Mazsit, ő külön is megemlékezett rólam. Szép estét és jó adást kívánok neked, Dreamer. Nagyon szépen köszönöm. És hát tudjátok, a mai napon megint csak be fogjuk tekerni majd a Verklit, és hát lehet majd kitalálni, hogy milyen zenét játszik a Verkli, és azután pedig tudtok majd kérni zenéket is. És akkor megint csak egy kicsit tekintsünk vissza. Maradunk még talán a 90-es éveknél, illetve jön egy magyar előadó. Te vagy a legjobb dolog a héten, nekem általában az ilyen munkanélküli hétfők a legjobb dolgok, de természetesen nem erről szól a dal. Nektek hogy telt ez a nap, meséljetek?

Különösen szoktam örülni annak, amikor hozzájárulunk mondjuk egy programhoz, ahogy Árpiéknál is tesszük. Cső, grillezünk, iszogatunk, örülünk az Eurodance-nek, és majd kérünk zenét is, már ha lehet. Hát, az a helyzet, Árpi, kedves Árpi, és remélem az Árpi miatt nem haragszol, hogy lesz egy verklink, amit betekerek, és hogyha eltaláljátok, hogy milyen dal szólt a verkliből, akkor természetesen lehet majd kérni, mert alapvetően a Retrobox az nem feltétlenül, tudjátok, az a kérős műsor, remélem azért nem tekertek el. Na nézzük, Józsi azt írta, hogy a mai nap laza volt, most jöttem ki a medencéből. Á, de nagy király vagy! Igen, kint 30 fok van, legalábbis itt, hogyha ránézek a hőmérő higanyszálára, akkor 33 fokot ír a hőmérő higanyszála, úgyhogy hát nagyon jó a medencézés. Itt van Melinda is, jó adást, kellemes korestét, Dreamer, nagyon szépen köszönöm, Melinda, üdvözöllek téged is nagy-nagy szeretettel. Mazsinak a mai napja unalom volt, na most, hogyha Mazsi nem hölgyből lett volna, és esetleg a közelemben lett volna, akkor áthívtam volna egy kis földpakolásra, és akkor mindjárt nem lett volna olyan unalmas a nap, de mivel hölgyből volt, és hát nincs a közelemben, ezért természetesen ugye ez is elmaradt. És akkor itt van Zsolti, sziasztok szuperek, felső tárkány jelen, és szia Zoli! Szia Zsolti, örülök, hogy itt vagytok. Írjátok nyugodtan meg, hogy hogy telt a mai nap, vagy hogy telt ez az egész hétvégi, hosszú hétvége. Szerintem lehetett pihenni, lehetett dolgozgatni, na meg lehet egy picit táncolni a Super DJ Rádióval.

Némi kis információ egyébként a Super DJ Partiról. Ugye mondtam nektek, hogy itt lesz ez a Super DJ rendezvény majd, és hát az adásterv pedig ilyenkor úgy fog működni, amit nem is olyan régen tudtam meg, hogy ilyenkor 10 óráig szokott valamilyen műsorvezetés lenni, éppen hogyha lesz vállalkozó kedvű, és 10 órától pedig kifulladásig a helyszínről jön élő közvetítés, úgyhogy nyugodtan lehet ezzel kapcsolatban hallgatózni is majd, ha valakinek nincs lehetősége, hogy eljöjjön erre a csodálatos kis rendezvényre, ahol akár személyesen is találkozhat a Super DJ Rádió műsorvezetőivel. No, és akkor nézzük, hogy a Retrobox csoportban volt-e valami érdekesség. Melinda itt is beköszönt hozzánk, aminek nagyon örülök, hogy megérkezett hozzánk. Viszont érdemi információ nem esett, én viszont elmondtam nektek a műsorrendet, és hozom a következő zeneszámot. Ú, de nagyon régen hallottam már. Nem fiatal, de nagyon jó kis zene. Remélem a kedventekre lesz.

Ahogy ígértem, nem sokára jön a Verkli. Remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon feszülve várjátok, hogy vajon ma mit hoz nekünk a Verkli, mit fog zenélni. A Pet Shop Boys hozta az Always On My Mind. Húha, 80-as évekbeli zene. Még a lútbőrzés is elindult ebben a jó kis meleg időjárásban. Például Melinda azzal töltötte az időt, hogy kipróbált egy jó sós süti receptet, és nagyon finom volt. Egyébként unokázott, és egy kicsit molyolt a lakásban, ami egy nagyon jó dolog. Na hát, örülök annak, hanem azért egy kicsit megnyugtat, hogy nem csak én voltam, aki esetleg a portája körül molyolt a mai napon. Azért még egy dolog az eszembe jutott itt, ahogy Józsit olvastam, hogy ő éppen medencéből most került elő, hogy vajon milyen a medencének a hőfoka, amiben ő megmártózott. Érdekesség, csak úgy érdekesség miatt érdekelne. Haladunk is tovább, egyébként 4 perc múlva már itt a 7:30, és akkor azt szeretném mondani nektek, hogy hát egy olyan zene jön, ami nagyon ritkán szokott, vagy lehet, hogy nem is nagyon szokott jellemző lenni itt a Super DJ rádióra, hogy ilyen kicsit komolyabb muzsikák jöjjenek, de azt gondolom, hogy néha ennek is megvan a helye. Természetesen egy olyan előadóról van szó, aki népszerű és közkedvelt, Presser Gábor fog nekünk énekelni.

Talán akik követik a Retroboxnak az adását, azok hallhatták, hogy nagy örömmel lelkendezve újságoltam nektek, hogy a Michael Jackson életéről szóló filmnek, ha minden igaz, akkor az első részét szerencsém volt megtekinteni. Egyébként a helyzet az, hogy alapvetően egy jól elkészített film volt, nagyon élethű volt a... Hát az, hogy most mennyire vettek igénybe computer grafikát, mennyire építették fel, azt most szerintem hagyjuk is, de alapvetően úgy teljesen figyeltek a lehetőség szerint a történelmi hűségre. Egy dolog, ami nekem nagyon furcsa volt a filmből, bár ugye ez még csak a, úgymond az első része, hogy nagyon-nagyon-nagyon idealizálták a főszereplőt, Michael Jacksont, és hát úgy mutatták be, mintha egy olyan ember lenne, akinek egyébként semmilyen sztár allűrje nem lenne, vagy semmilyen olyan emberi vonása nem lenne, ami alapvetően lehet, hogy egy kicsit mondjuk nem is ismerős azoknak, akik csak a zenéjét szerették. Na hát érdeklődve várom majd a második részt, illetve még egy dolog, nyilván nem moziban, de hogyha majd streaming platformon vagy másmilyen módon megnézhető lesz, azért szerintem még egyszer-kétszer meg fogom nézni ezt a filmet, mert nyilván nekem egyszerű halandónak olyan dolgot is elmondott egyébként, amiről egyébként nem tudtam. Hát akit egyébként úgy gondolta, hogy szeretné megnézni, annak bátran ajánlom, mert a zenés betétek egyébként úgy gondolta, hogy szeretné megnézni, annak bátran ajánlom, mert a zenés betétek nagyon jók benne. A történet, elmondtam róla a véleményem,

Még egy dolog a filmhez egyébként, amit szerintem igazándiból sose fogunk megtudni, hogy összességében egyébként, hogy mennyire hiteles volt maga a film, mert, és itt ugye bennem a kis ördög itt szólalt meg, hogy alapvetően akár azt mondhatnám, hogy igen, Jacko lehetett ilyen kedves a gyerekekhez, nagyon jószívű, ilyen védelmező, és stb. Egyébként elképzelhető az is, hogy sokkal jobban kinyílna a világ, ha mondjuk elolvasnék ezzel kapcsolatosan könyveket. Mondom, nekem nagyon, én nagyon-nagyon szomorú vagyok azzal kapcsolatban, hogy nem tudom azt mondani, hogy igen, ő egyébként ilyen volt, mert ha személyesen ismerem minden rezdülését, akkor persze nyilván könnyebb, de ez már nem lehetséges. No, ennyit akkor Jackóról, pontosabban nem egészen ennyit, hanem Mazsi is hozzátette egy nagyon fontos dolgot, ami nekem is eszembe jutott. Azt írta, hogy nagyon hiányoltam a filmből kimaradt Janet Jackson, a testvére, mint utólag olvastam, nem is akart benne lenni a filmben. Én is azt gondoltam, hogy egyébként hiányoltam, és azt gondolom, hogy valamiért nem adta meg ezeket a jókat, hogy ott legyen, és hát ezért maradt ki belőle, ami egyébként baj, mert hogy hozzá tartozik a Jackson fivérekhez, gyakorlatilag az ő élete is, és hát jó lett volna látni, hogy milyen volt a viszonyuk, amiről egyébként nagyon mélyen a film a többi testvér viszonyáról annyira nem beszélt, vagy nem írta le. És akkor remélem figyeltek, mert fél hét után 6 perccel beindul a Verkli, nem egészen 2 percben, tessék akkor gyorsan kitalálni egy, majdnem azt mondtam, hogy felhasználó nevet, tiszta kattant informatikus, na szóval, vagy egy előadót, vagy egy számcímet légy szíves írjatok be, ha mind a kettőt, az is jó, az első 3 helyezett pedig akkor kérhet is, úgyhogy figyeljetek!

sokszor elgondolkodok, hogy milyen nehéz lehet megírni ezeket a kis könyvecskéket, amiből gyakorlatilag ez a berendezés ugye lejátsza síppal, dobbal, nári hegedűvel ezeket a dalokat. Hát, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon jó derültem, ugyanis hát Józsi az megint gyakorlatilag hozta a formáját, aminek nagyon-nagyon örülök, mert azt írta, hogy itt van a nyelvemen, egyébként padödő. Ja, és szeretném egy elmaradásomat letudni. Van egy kedves hallgatónk, Házi, aki azt írta, hogy szép korai estét, hallgatási fülerés, és ő meg is írta, hogy szerinte meg a Wurlitzer. Hát lehet akár Wurlitzer is, meg lehet minden egyéb más is. No, és akkor ki volt az első, aki megírta azt, hogy Kingston Town és UB40, az pedig ismeretlen kedves hallgatónk volt, aki nem más, mint Encsike, úgyhogy nyugodtan jöhet neki a zenei kérése. Egyébként Mazsi volt a második, aki megírta, és nagyon örülök neki. Józsi a padödővel nem jutott be, viszont Imre mindenképpen, úgyhogy ő a harmadik ember, aki kérhet majd. Írjátok be a kéréseteket, legyetek kedvesek, és akkor én pedig

Encsike, puszcsika, meg fogjuk harapni. Na, nem mondom meg, hogy miért, de ő egészen tudja majd ezt a dolgot. Hamarosan majd ugye földolgozom szépen lassan a megérkezett kéréseket, ugye Mazsi kérése meg is érkezett egyébként, hamarosan jön is. Szóval, ugye, és elcső lettem, juhéj! Ezt írta Encsike. Na hát kérdezem, hogy jöhet-e egyébként, és milyen dal jöjjön. És Józsi pedig azt írja, hogy azt a mindenit, hát egyébként simán tudta, hogy miről van szó, csak valahogy nem jött a nyelvére. De semmi baj, majd legközelebb, hát ha fogsz tudni ezen egy kicsit, hogy szokták ezt mondani, kiköszörülöd a csorbát. Na hát, Encsikének szeretne kérni ez a házi nevű úriember egy dalt, majd küldjük azt a dalt, amit kér. Jó, rendben van, házi. Addig is jöjjön Mazsinak a dala, bár ugye nem ilyen régen volt a Pet Shop Boys, de természetesen a kérés a szent, a Domino Dancing szól. És gratulálok.

Imre sportol és fogja küldeni hamarosan a kérését. Neked jó sportolást kívánok. Természetesen később is beváltható ez a kérés jegy, mondhatnám így is. És egyébként, ó de jó, na minden, mindjárt, megírta nekem Encsike, hogy egy szép dalt szeretne kérni az Ossziántól, a gyönyörű bolondot, és persze Házénak és Ritának is nagy pusszancs. Na, ezzel a dallal kapcsolatban nekem csak annyi az élményem, hogy van itt közöttünk egy hölgy, méghozzá Melinda, akinek szintén kedvence ez a dal, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy örülni fog, hogy meghallgathatja az egyik kedvenc dalát.

4F Street mondhatnánk így is, vagy 4-es Street, mesélek a bornak, egy viszonylag pörgősebb változata érkezett a Super DJ Rádióban nektek. Mindjárt hamarosan 7 óra következik, még egy órát tart majd a Retrobox, és a Verkli természetesen a következő órában is meg fog majd szólalni, és hát várom Viberes üzeneteiteket, valamint elmondanám megint csak közhírré tétetném, hogy a Super DJ Rádiónak lesz nem sokára találkozója, Talia a Facebookon, a Super DJ Rádió lapján megtalálhatók a részletek. 2026. július 24-e és 2026. július 26-a között lesz majd. Csak úgy érdekességképpen lehetőség van ingyenes hangárlátogatásra, AN2-es gép megtekintésére, akár sétarepülésre is, és hát ugye természetesen például találkozni a Super DJ Rádiónak a műsor vezetőivel, és hát ott részt venni ebben a szuper buliban. No, és akkor nézzük a Viber-t. A Viberen a Encsike azt írt, hogy küldöm akkor Melindának, na meg persze drága Mazsinak, puszcsika Encsike, és köszönöm szépen, nagyon-nagyon szívesen. És utána már is jött egy másik üzenet gyorsában, te egy zseni vagy, ez volt a másik dal, amin vacilláltam, imádom, two in van, mesélek a bornak. De bizony egy finom, jó kis borocska, az bizonyos helyzetekben nagyon jól jöhet. És akkor Melinda is megköszönte azt, mert így igaz, ő nagyon-nagyon szereti. Hát örülök neki, hogy akár két embernek, de többnek is tudtam egy kis hangulatot hozni, és ilyen kis jó kis hát kellemes pillanatokat. Na, van még itt egy érdekes dolog, amit én kiragadtam magamban itt a közösségi médiából. A múltkor írta valaki, hogy jó lenne többet tudni rólam. Úgyhogy íme. A születésnapomon születtem, és ezt nem mondom el mindenkinek, de a ruhám alatt mesztelen vagyok.

Úgy tűnik nekem, hogy ma igazi imádom zene eső hullik Encsikére, ugyanis a Max is az egyik kedvence, úgyhogy ennek nagyon örülök, ahogy egyébként Mazsi is táncolt egy jót rá, és megjegyezte, hogy köszönöm szépen Encsikének, mármint, hogy küldte a zenét. Úgyhogy ezt is letudtuk, haladjunk is tovább.

Egy visszatérő dal a BTS-től, és ezzel léptünk a 19 órába. Nos, hát gyorsan nézzük meg, hogy a Super DJ Rádióban mi várható. 8 órától marad majd nektek a konzerv Super DJ Auto DJ, de jó kis dalokat hoz majd. Egyébként a mai napon Boriska és DJ Simon zenélt nektek még rajtam kívül. Holnap délelőtt akár még Boriskával is találkozhatok, de ami műsorterv szerint látszik, az, hogy este 8 óra és 10 óra között Zsolti fog majd nektek zenélni Power and Electronics Remix című műsorában. És szerdán pedig jön majd Dr. Tom. Egyébként el kell mondanom nektek, hogy történt egy kis baki, ugyanis hallottam, hogy ugye valaki adásban van, és a hangot nem is ismertem meg, hirtelen ráírtam Tomra, hogy na, akkor itt vagyok és figyelek, és aztán kiderült, hogy nem is Tom volt a műsorban. Na, ennyit a kis félrehallgatásomról. És hát nézzük, látod, kedves Dreamer, egyszerre két nőnek is örömet okoztál, mellette röhögő fejek. Hát figyelj, az örömokozás dolga az teljesen szokták volt mondani, rossz az, aki rosszra gondol, és nem kell ebben az esetben semmilyen rosszra gondolni, már így egy zeneszám is, hogyha jó hangulatot hoz, akkor én azt gondolom, hogy célba ért, és teljesen rendben van.

Noti, hogy látjátok, vannak-e ráncok a szemetek alatt? Az FLM énekesének is császár elődről van szó. Bizonyára vannak, de mit sem volt le a zene értékéből ez a dolog, és azt hiszem, hogy sok embernél ugyanígy van ez. Nos, hát a Viberen megérkezett Imrének a kérése, egy nagyon érdekes kérés, és hát igazándiból ezek szerint úgy tűnik, hogy Pet Shop Boys nap van, hiszen létrejött egy Electronic nevű formáció, a Pet Shop Boys és a New Order-nek a közös dala, ez a Disappointed nevű dal, ez fog következni most a Super DJ Rádióban. Köszönöm, hogy velem játszottatok, és nem kell sokáig várni, hiszen jön a következő verklé.

A Verkliben tehát Imre az elektronikus dalát kérte, és meg is hallgattuk együtt nagyon-nagyon szívesen. Örülök egyébként, hogy lejátszhattam. És hát ugye, ha már a Verkliről lett szó, azt gondolom, hogy a második számú játékot is játsszuk el a Verklivel kapcsolatban. A feladat ugyanaz, meg kell hallgatni ezt a dalt, és hát vagy az előadót, vagy a számcímét, vagy mind a kettőt küldjétek el, és aki ráismeri és elküldi, az kérhet egy zenét itt a Retroboxban. Annyi a megkötés, és hát remélem, hogy ezért nem haragusztok, és természetesen azoknak a megfejtését is várom, akik az előző játékban nyertek, de ők már zeneszámot nem kérhetnek, ezért ne haragudjatok, de tartsatok velem!

dobbal, nádi hegedűvel, de úgy tűnik, hogy bele sikerült találni Józsinak is a kedvencei közé. Bizony-bizony Guns N' Roses és Sweet Child O' Mine, és azt kell, hogy mondjam, hogy Józsi és gyakorlatilag Mazsi egyszerre küldték be a helyes választ. Ugye ebben a játékban Józsi mindenképpen kérhet is majd egy dalt. Mazsinak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy játszott. Hát úgy látom, a többiek most egyelőre nem jeleskedtek annyira, de semmi baj nincsen. A dal viszont itt szól nektek, és szóljon mindenkinek, aki hallgatja a Super DJ rádiót, és nagyon-nagyon szépen megköszönöm, ha terjesztitek, hogy ebben a jó kis rádióban ilyen remek játékok is vannak.

És aztán gyorsan revidiálom is magam, mert megtudhattam Józsitól, hogy nem kedvence, bár ugye ezek szerint szívesen meghallgatta, vagy legalábbis többször meghallgatta, hogy így szinte azonnal rávágta, és nagy erőfeszítéseket teszünk itt, hogy az ő zenéje is felcsendüljön. Addig is szeretném elmondani nektek, hogyha minden igaz és így van, a István szuperül van, a családdal együtt rendben vannak, csak hát gondolom most lehet, hogy sok a dolguk, és ezért van az, hogy sokkal kevesebbet szólnak a Super DJ Rádió hallgatóihoz is. Mazsiról pedig megtudhatjuk, hogy nem a kemény rock híve, a rock balladákat nagyon szereti, és a Guns N' Roses egyébként az egyik kedvenc rock együttese, mert lassú balladás zenéket is játszanak, és nem csak kőkemény rockot. És jöjjön egy dal DJ Bigyó úrtól, amiben egy kicsit megtisztelhetünk mindenkit, legfőképpen önmagunkat.

J-Bubu, respect yourself. Dreamer, a táncos lábú svájci manust is imádom. Ez ma tényleg az én napom köztsike. Sőt, halkan megsúgom, hogy tini koromban még szerelmes voltam is belé. Hát én is nagyon szerettem DJ Bobót, sőt, volt neki több olyan rebbetéte, amit úgy nagyjából kívülről is tudtam, és hát egy igazi, nem mondanám példaképként, na, de egy olyan valakiként, akit valóban nagyon-nagyon szerettem. És nagyon szépen köszönöm azokat a képeket is, amivel ugye nyomatékosítjátok, hogy hallgatjátok a rádiót, és néha kicsit táncikáltok is. Na, Józsinak pedig éltem és haltam, és megtaláltam azt a dalt, amit meg szeretne hallgatni. 84 óta kedvencem, benne van a top 5-ben nála, fogyaszt hát egészséggel.

0: Persze azonnal a fejemhez kaptam, hogy hogy ne ismerném én ezt a dalt. Szerintem is egy nagyon jó kis dal abból az időszakból, és hát rengetegszer, vagy hát nagyon sokszor mondhatnám, azt nagyon sokszor hallhattuk, de ha már itt vagyunk, akkor hajózzunk is ezen a vizeken egy picikét.
1: Ez a Super

Remélem azért ez a lány elkerül benneteket már, mint Lucifer lánya. A Retroboxot halljátok a Super DJ Rádióban, a Viber számunk +36 74 595 995. Itt lehet például olyan írásokat is tenni akár, mint amit István hozott nekünk, vagy írt nekem. Jó kis zenéket hoztál nekünk, és egy szívecske. Nagyon szépen köszönöm, azon dolgozok, hogy olyan zenéket hozzak, amelyek nektek is tetszenek, és amely egy kicsit lehet, hogy titeket is kikapcsolnak. Majd valahogy nem tudom, felültem erre a nosztalgia vonatra, mert hogy a következő felvétel is valamiért, valahogyan és valamiképpen kapcsolódik.

Az első, és itt egy idézőjelet nyitok gyorsan, rádióadásomat ilyen 1988-89 környékén készíthettem, kettő darab magnó segítségével. Egyikre dumáltunk, másikban szólt a zene, már akkor is ilyen muzikális voltam. És hát ekkor még azért annyira a minőséget nem ismerte az átlagember, és sajnos elmondhatom, hogy akkor én átlagnak számítottam, mint ahogy egyébként talán most is. És már minden feltétlen a minőség tekintetében. És az volt a lényeg, hogy egyszer ott én egy ilyen panelházas környezetben laktam, és egyszer az egyik ablakon kiszűrődve hallottam ezt a dalt, és aztán kiderült, hogy ezeknek a srácoknak már akkoriban ilyen úgynevezett deck magnójuk volt, amivel nagyon jó minőségben tudtak másolni, és addig kuncsorogtam, még összeállítottak nekem egy kazettát, többek között ez is rajta volt, és nagyon-nagyon örültem. A Viberen a következő üzeneteket kaptam. Szóval Házi azt írta, hogy szeretne egy dalt a Mesélnek a Bornak című számot, amit gondolom ugye Encsikének küldene. Házi, kicsit lemaradtál, mert nem olyan régen volt ez a dal, ezt jól meg is beszéltük, és ne haragudj, de majd a következő dalt akkor elküldjük Encsikének is nagy-nagy szeretettel. Na, azt mondja, hogy... Közben azért nevetek, mert Masitól kaptam egy vicceset, amit majd közé is teszek mindjárt a Retroboxban. István azt írja, hogy tudtad-e, hogy Fancy a kedvenc, igaz-e? Nem tudtam, de akkor ezt is megpróbálom megegyezni, és akkor jönnek majd ezek a dalok. És közben Józseffel is megbeszéljük, hogy tyúha, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép készlete van ezekből a zenékből, amelyeket nagyon szeret, rengeteg anyag, és írtam neki, hogy na majd, ha egyszer befutcsol a felhő, akkor lesz mit hallani. Erre az ő titkos fiókjait, meg titkos eszközeit megmutatta fényképen, és persze, őszintén megmondom, egy kicsit leesett az állam. Szóval akkor a következő felvétel szóljon Encsikének, Házétól majdnem Mesélünk a Bornak. Roots Rock Reggae! Hanem a nyárral kapcsolatban fog Loft nekünk zenélni, hiszen jön, megállíthatatlanul itt volt, ma 33 fokban jó volt a földet lapátolni, de hát kinek mit hozott a napja.

Kedves Józsi, köszönöm, hogy itt voltál velünk, további szép estét kívánunk és jó pihenést. Hát ha már ez egy ilyen idő előtti elmenetel, akkor vigyázz magadra és várunk vissza legközelebb is. Gyere itt velünk együtt a zenékkel majd. Ez a Super DJ Rádió még mindig, és akkor közhírét étetném újból, csak hogy lesz majd egy mega party, egy Super DJ Rádió party, méghozzá SDR találkozó ideje 2026, július 24-e és 26-a között, helyszín Aero Hotel Jakabszállás. Mindent meg lehet találni a Super DJ Rádió Facebook oldalán. Gyertek, találkozzatok a kedvenc műsor vezetőitekkel is. Nos hát, akkor ez is megvolt, még sincs este szokták volt mondani, de egyébként sajnos van. Hamarosan majd lehúz a Retrobox bazára is, 12 perc van még hátra. Na mondjuk három zenét súlykoljunk, vagy zsúfoljunk bele?

Azt gondolom, nagyon sok este szólt ez a dal azokban az években a diszkókban. A Soho Partit is nagyon szerettétek, én nagyon remélem. Közben Melinda is búcsúzik tőlünk, további szép estét mindenkinek, köszönöm az adást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem jót szórakoztál azokon a dalokon, amit szeretsz, amelyikeken, pedig nem annyira szeretsz azon is. Vigyázz magadra, szép estét kívánok! István pedig azt írta, hogy az előbb székelyesen írtam, másképp így szólna, tudtad-e, hogy a Fancy a kedves, a kedvenc, és ezért játszottad le nekünk? Hát tudtam, tehát hogy értettem, hogy miről szólt a dolog, és örültem is neki, hogy így írtad le, mert gyakorlatilag innentől kezdve kicsit felavadhatsz egy tiszteletbeli székelynek is. Aztán Encsike pedig írt, attól függ, hogy 3 perces a zene, akkor 4 is belefér, vagy én akár megcsinálhatnám is, hogy 20 másodpercet adok le egy zenéből, és akár mondjuk 10 is beleférjen, na azért ilyet nem szeretnék csinálni. Viszont nincs, csak kibeszél most, ki énekel Dr. Alban és Dreamer együtt, és hamarosan én pedig búcsúzom nektek tőletek.

Csupa jó zene az elmúlt évekből, van amikor jó, van amikor nem jó, ez mindig ízlés kérdése, tudjátok nagyon jól, és pontosan például ugye Józsinak a példája mutatja, hogy attól függetlenül, hogy ilyen vagy olyan stílus szeretünk, érdemes néha kikacsintani és belehallgatni más stílusokba is. Encsika a következőkkel búcsúzik. Köszönöm szépen, drága Dreamer, ezt a sok-sok zenét, fantasztikus 120 perc volt. Jó pihenést mindenkinek, későbbi jó éjszakát, puszcsika Encsike, neked is jó pihenést kívánok, örülök, hogyha volt benne olyan zene, ami tetszett neked, és ne feledd el, jövő héten újra jövök, és akkor újra bontogatunk retrós cuccokat. Én pedig búcsúzom tőletek, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki hallgatott, és akkor a kedves hallgatókat, akik írtak név szerint is szeretném megköszönteni, méghozzá Árpádot, Zsoltit, Imrét, Józsit, Melindát, Mazsit, Házét, ismeretlen Encsikét, és az is a családot is például. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és figyelemmel kísértetek, ne feledkezzetek meg a Super DJ Rádió találkozójáról, ne feledkezzetek meg holnap majd a műsorvezetőkről, és arról sem, hogy egy hét múlva jövök. És azzal a zenével búcsúzok, ami az egyik kedvenc magyar együttesem, nem is véletlenül fel fogjátok ismerni. Jó pihenést kívánok! Sziasztok! Szatmári Zoltánt hallottátok a Super DJ Rádióban, a Retroboxban.

de que me seguís en más. Uy, gordo, me gui volás. Ne toco, me guinte chuta si pa. A poner popot nem bánom, de a dalban nincs párdom. Ha ezt meg

MrDJRadio.hu. Neked zenélünk! MrDJRadio.hu. Neked zenélünk! MrDJRadio.hu. Neked zenélünk!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: 80-as évektől

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Paradox.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is.
2: De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: This is the beginning.

Yeah. Hyper, hyper.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Hey everybody, stand up and dance.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked.